zlepši si náladu. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.